0: Igen, csak Bravo Kocsán.
1: Go ahead.
0: 3549 West Thomas, Arizona, Sam, Tom, Adam, 80 Sam.